tudok mozisten, de nem ekéké. Kőművesek sátáni munkája. Ilyeszen földön élsz.